0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Magyar Hírmagazinunkban hallhatnak a svédenpláci beszélgetések legutóbbi eseményéről és vendégéről, Sali Noémiről, de emellett szó lesz még a patkányméreggel szennyezett bébi ételekről. Az ügy gyanúsítottját a rendőrök ugyanis elfogták. Tartsanak velem, azonnal jönnek a részletek. Mielőtt viszont belekezdenénk híreinkbe, először az édesanyákhoz szólnék. Ma, május első vasárnapján köszöntik ugyanis Magyarországon az anyukákat, így ezúton is boldog anyák napját szeretnék nekik kívánni. Ehhez kapcsolódóan egy 5 évvel ezelőtti verssel készültem archívumunkból, amelyet az akkor 11 éves Szabó János mondott Alsóőrből köszöntésként.
2: Anyák napjára egy kéz érintette meg a szívemet, egy kéz, mely sokáig fogta a kezemet. Tartott, mikor járni még nem tudtam. Támasztott, mikor lábamon először álltam. S támogatott, mikor az életbe belevágtam. Egy kéz, mely mos, főz, takarít, gondoz minket, sosem lazít. Egy kéz, mely szeret, ölel, kezünket sosem engedi el. Édesanyám, ma van a napja, hogy hálát adva, megköszönjem, hogy a világra hoztál, s szerető kezeiddel féltően gondoztál. Boldog anyák napját kívánok neked, az anyának, kinélkül nem is lenne, így boldog ez az élet.
1: A jövő hétvégén természetesen újra szó lesz nálunk az anyák napjáról, így ha úgy gondolják, küldjenek nekünk anyáknapi versmondásról készült hangfelvételt e-mail címünkre, az ungarn@orf.at-ra. Szívesen várjuk, hallgatjuk ezeket a magyar nyelvű verseket, és akár be is mutatjuk őket. De most folytassuk tovább híreinkkel. Semmiből finomat. Az Ausztriai Magyar Kutatóintézet irodalmi est sorozatán a svédenpláci beszélgetéseken ezúttal Sali Noémi volt Lendvai Zsóka vendége. A népszerű irodalom és várostörténész, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum egykori múzeológusa, Budapest díszpolgára személyes emlékeken és izgalmas történeteken keresztül vezette végig a közönséget, a gasztronómia és a mindennapi élet változásain a török megszállástól napjainkig. A teltházas beszélgetés már az elején meghitt hangulatot vett, amikor például a gyerekkori ízek kerültek szóba.
3: Azt hiszem, nagyon sok embernek van ez a tapasztalata, hogy a nagymama főztje az az etalon. Bár most már egy kicsit másképp van ez, mert ugye most az én nemzedékem lép nagymama korba, tehát a mostani 60 pluszos 70-es nemzedék, amelyik napköz is volt. Úgyhogy a mostani unokáknak már lehet, hogy nem annyira egyértelmű ez, hogy a nagymama főztje az mennyire szuper. Tehát most szerintem már a mostani unokák, a mostani 10 évesek, azok már nem kapják meg ezeket a nagymamai kajaélményeket, amiket mi megkaptunk. De mi megkaptuk, és akinek ebben része volt, azért mindenki úgy emlékszik, mindig úgy emlékszik vissza, hogy az mindig nagyon jó. Ami természetes is, mert ugye a nagyszülő az ilyenkor a hozzávalókon kívül a szívét, unda lelkét tette bele, amikor az unokákat etette. Ezek ízesek voltak, értelmesek voltak, és ez megint egy olyan fontos tudás, amit már a mai fiatal nemzedék nem biztos, hogy megtanul.
4: Ön szerint mit árul el egy korszakról az, hogy az emberek hogy konzerválnak valamit, otthon tartósítanak?
3: Szerintem nagyon fontos dolog, hogy az embernek legyen spájza. Például Magyarországon ugye a szocialista építőipar olyan lakásokat gyártott a házgyárban, amelyekben nem volt kamra, mert a diktatúrák nem szeretik az önmagáról gondoskodni képes állampolgárt. Azt szeretik, ha minél jobban ki van szolgáltatva a hatalomnak, ne legyen neki esélye felhalmozni, és a régen, de még a legeslegszegényebb anyák is azért befőzték a paradicsomot meg a baracklekvárt. Mert hát ezeket akkor vették meg a piacon, amikor sok volt, és tehát olcsó volt, és leszoktatták az embereket erről, hogy befőzés. És azért lehetett leszoktatni róla az embereket, mert mindenkinek, akinek volt nagyanyja, az van a fejébe, hogy úristen, bezúdul a konyhába a 30 kiló barack, nem kell eltenni 30 kilót. Hát tegyél el 3 kilót. És tegyél el 6 féléből 3 kilót, és egész évre megvan oldva a gyerekek palacsintába valója. Hogy amikor olcsó a gyümölcs, akkor ezt meg tudod csinálni vérveszteség nélkül, és örüljél.
4: Budapesti kávéházakban mit ettek valójában? Miben különbözik az attól, amit mi úgy elképzelünk?
3: Amit kapni lehetett, a nagyon sokféle tojásétel. Na most arra így a mai közegészségügyi hatóságok sírva vernék a fejüket a betonba, hogy mit művelnek tojásügyben, és meleg kolbász, szafaládé, ilyesmik voltak, virsli, az mindenképpen. A New York kávéháznak volt egy ilyen híres szolgáltatása, az úgynevezett írótál, amiben sonka, szalámi, sajt, és számolatlanul a zsömle. Ez volt benne a legnagyobb dolog, hogy számolatlanul kapták hozzá a zsömlét az írók, akik mindig éhesek voltak.
4: Mi az, ami most jelenleg foglalkoztatja ebben a tematikában?
3: Most nagyon rákaptam arra, hogy kéziratos családi receptgyűjteményekkel foglalkozzam. Ilyet kiadtam 2 19. század közepit, az egyik Erdély, a másik Dunántúl. A legjobban nem is a receptek érdekelnek engem, hanem azok az emberek, akik mögöttük vannak. Úgyhogy én ezeket a régi asszonyokat próbálom kipiszkálni a szakácskönyvek mögül, és most a legutolsó könyvem, ami megjelent, az a Bakonybélbe internált irgalmas rendi apácák, akiket 1950-ben elzavarnak a rendházaikból, és az ő padlásukról került elő 7 kézzel írott receptes füzet, amelyeket én földolgoztam, megírtam, és ebből 2 kötet jelent meg, az egyikben rendes ételek vannak, annak az a címe, hogy apácapác, és a második kötetben pedig Pönkös Gyöngye répakex címmel, abban csak édességek vannak. Elégtételt adok ezeknek a nővéreknek, akik végig dolgozták az egész életüket szörnyű helyeken, szörnyű körülmények között, anélkül, hogy bárki is a fejet hajtott volna előttük. Na hát ezt most én megtettem a szakácskönyv ürügyén.
1: Palágyi Zsófia teljes interjúját Sali Noémivel Színes Kultúránk portré magazinunkban hallhatják majd egy későbbi időpontban. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, miután a Hip Baby ételek több üvegében patkánymérget találtak. Az ügy egy a gyártó ellen irányuló zsarolási esethez kapcsolódik. A 39 éves férfit szándékos közveszély okozással gyanúsítják. A letartóztatás Salzburgban a lehető legnagyobb titokban történt, a hatóságok pedig nyomozati érdekből egyelőre nem közöltek részleteket. A nyomozók azt vizsgálják, hol és hogyan történhetett a manipulálás, illetve érintett lehet-e más termék is. Összesen 5 gyanús üveget biztosítottak Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában. Eisenstadt Kismartonban egy olyan üveget is találtak, amelyben 15 mikrogram patkánymérget mutattak ki. A hatóságok szakértői vizsgálattal akarják tisztázni, ez milyen veszélyt jelenthet egy csecsemő számára. A gyanúsítottat Eisenstadt Kismartonba szállítják, ahol az ügyészség vizsgálati fogság elrendelését indítványozza. Közben több szupermarket elővigyázatosságból bizonyos HIP termékeket levett a polcokról. A vizsgálat továbbra is teljes erővel zajlik.
0: Rádió Burgenland.
1: A ma esti magyar magazin adásunkban a tudomány és a hagyomány világát kapcsoljuk össze. Rövidesen riportot hallhatnak a kutatás hosszú éjszakájáról, ahol a bécsi Wiesenthal Intézetben a holokauszt kutatás legfrissebb kérdéseit mutatjuk be magyar kutatók segítségével. Szó lesz röviden egy új, Őri-szigeten bemutatott könyvről is, amely az erdődi féle iparművek történetét dolgozza fel, az adás végén pedig egy élő népszokás kerül előtérbe, az Őri-szigeti önkéntes tűzoltók közös májusfa állítása, amely ma is a közösségi összetartozást jelképezi. Mindenről hallhatnak riportot a német nyelvű hírek után kezdődő magyar magazinadásunkban. Persze a riportok között számos magyar slágerrel is készültem. Tartsanak velem magyar magazinadásunkban is.
0: Időjárás.
1: A vasárnap még napfényesen csendesedik le, estére és éjszakára többnyire derült idő várható. A délkeleti szél valamelyest mérséklődik, de időnként továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 14-10 fokig süllyed. Holnap, vagyis hétfőn napos, szeles és kifejezetten meleg idő jön. Többnyire ragyogó napsütés lesz, időnként csak néhány vékony fátyol felhő sodródik át az égen. Mérsékelt, helyenként élénk déli szél fúj, főleg délután. A csúcshőmérséklet 24 és 26 fok között alakul, de helyenként a napos idő miatt a 28 fok sem kizárt. És ezzel hírmagazinunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy velem tartottak. De én még nem búcsúzom. Most a német nyelvű hírek után ugyanis várom önöket magyar magazin adásunkkal. Az előző percekben Sebestyén Áront hallották. Addig is jó rádiózást kívánok!

0: Önök a Magyar Magazint hallgatják itt a Rádió Burgenlandon. Örülök, hogy ma este is velünk tartanak. Bepillantani kutatásokba, érdekes kísérletekbe, archívumokba, mindezt ingyenesen, kutatók kíséretében. Az idéni már 12. alkalommal hirdették meg a kutatás hosszú éjszakáját. Vegyél részt, csodálkozz rá, fedezd fel mottóval. Ausztria szerte több száz helyszínen és több ezer programmal várták az érdeklődőket. Laborok, egyetemek, tudományos intézetek és múzeumok nyitották meg kapuikat, hogy testközelből mutassák meg a kutatás világát. Bécsben a Holokauszt Tanulmányok Wiesenthal Intézete is csatlakozott a programhoz, ahol ezúttal a magyarországi holokauszt kutatásának aktuális kérdéseibe is betekintést nyerhettek a látogatók. Weber Katalin járt az intézetben, és beszélgetett a magyar kutatókkal.
1: Ki ne szeretné legalább egy estére kutatónak érezni magát, titkok nyomába eredni, és bepillantani olyan helyekre, ahová máskor nincs bejárása. Itt a Holokauszt Tanulmányok Bécsi Wiesenthal Intézetében a kutatás hosszú éjszakáján tettesek nyomába eredhetünk, családok történetét kutathatjuk, betekintést nyerhetünk

0: Simon Wiesenthal hagyatékába. Frojimovics Kinga, levéltáros történész, Wiesenthal hagyatékának azt a részét katalogizálja, mely az úgynevezett megválaszolatlan levelek kategóriájába tartozik. Mit is kell tudni ezekről a megválaszolatlan levelekről?
1: Ez azt jelenti, hogy azokat a leveleket katalogizáljuk jelenleg, amelyek csak beérkeztek, és hivatalosan nem érkezett rájuk írásbeli válasz a szervezet részéről. A világ minden tájáról érkeznek olyan levelek, amelyben a levelíró arról ír, hogy úgy gondolja, hogy a környezetében ő talált egykori nácit, egykori kollaboránst, vagy valakit, aki valamilyen módon részt vett a második világháborúban. A 60-as évek végén megjelent könyvében, a Gyilkosok közöttük járnak című könyvben, Wiesenthal egy csomó esetet sorol fel arra, hogy olyan nácikról, akiket a saját maga a kutatásai során megtalált, és valamilyen módon bíróság elé sikerült állítatnia őket. Ez a könyv, amelyik világszerte nagy sikerrel lett, és rengeteg nyelvre lefordították, inspirált teljesen mindennapi embereket, diákoktól, bárkiig, aki nyitott szemmel járt ott, ahol élt. Milyen jellemzők alapján gondolták azt, hogy ők egykori nácira vagy egykori kollaboránsra akadtak a saját környezetükben. Ez a legkülönbözőbb helyeken, tehát Amerikától kezdve Európáig. Milyen különbségek vannak, és milyen jellemzői annak, hogy az egyes helyeken kiket gondolt nácinak, és hogyan próbálták segíteni Wiesenthal munkáját.
0: A kutatás hosszú éjszakája két évente kerül megrendezésre. Kovács Éva, a Wiesenthal Intézet igazgató helyettese is várta már az újabb alkalmat.
2: Nagyon szeretjük ezt igazából, mert ezt egy alkalomnak tekintjük arra, hogy a nagyszerű ösztöndíjasaink, akik itt vannak, szintén be tudjanak mutatni egy kis darabot a kutatási témájukból. Ami itt nagyon fontos, hogy mindig szeretünk egy ilyen témát vagy szót kiválasztani, ami köré szerveződhet az egész este, mert azt gondoljuk, hogy akkor több perspektívából be tudunk mutatni egy kutatási kérdést vagy problémát. Idén ugye ez a tettes kutatás magyarul nagyon rosszul hangzik, nem is használják azt hiszem, de németül Täterforschung az azért egy bevett dolog, sőt van egy olyan, néhány éve alapítottak egy folyóiratot is, aminek az a címe, egy Perpetrator Studies. Én ezt azért tartom fontosnak, mert most a harmadik generáció már felnőtt, a második világháború utáni generációkról beszélek, akiknek teljesen más viszonya van azokkal az emberekkel, akik a holokauszt ideje alatt éltek, és az ő nagyszüleik, vagy a dédszüleik, és bizonyos szempontból azt figyeljük meg, hogy könnyebben is férnek hozzá ehhez a témához, mint a második generáció, és ezért gondoltuk, hogy érdemes ezt újra körüljárni, hogy hogyan jött létre a tettes fogalom 45 után, milyen módon lehetett ezekhez közelíteni. Ma alkalmas egyáltalán arra ez a tettes csoportos fogalom, hogy pontos történeti tudást tudjunk közvetíteni. Tehát úgy képzeltük, hogy ez egy olyan téma, ami ugye mert a kutatások hosszú éjszakáján nyilvánvalóan valami szexi témát kell kitalálni, nem most azért egy holokauszt kutatóban ez nagyon nehéz, tehát próbáltunk egy olyan témát kiválasztani, amiről azt gondoljuk, hogy hát nem szexi, de mindenképpen hozzáférhet mindenki a téma miatt. Mert valakinek a nagypapája vagy a dédpapája került ebbe a gyanúba, vagy büszke arra, hogy az ő nagypapája, dédpapája, dédmamája, nagymamája az ellenállási mozgalomban volt, vagy egy holokauszt túlélőnek az unokája, aki így szeretne valahogy hozzáférni a saját családjában az áldozatoknak a történetéhez. Nagyon-nagyon könnyen lehet eljutni a tettesekről való gondolkodás útján úgymond a bystanderek, tehát a szemtanúk és a kollaboránsok problémájához is, tehát hogy jobban lássuk az egész társadalmat, nem csupán a konkrét tetteseket elgondolni, hanem azt az egész társadalmi környezetet, amiben ez a népirtás történt. Úgyhogy ezért gondoltuk ezt, nagyon jó ösztöndíjasaink vannak, akik egészen különös forrásokkal dolgoznak.
0: Az intézet egyik ösztöndíjasa egyenesen az Oxfordi Egyetemről érkezett Bécsbe. Bálint Barnabás neve is utal magyar származására, és magyar vonatkozású témában is kutat. Az 1944-ben Magyarországon működő SS tisztek tevékenysége a fő témája.
3: főleg az úgynevezett Eichmann kommandóval foglalkozom, ami egy viszonylag kis csoport volt, de nagyon fontos szerepet játszott a deportálásokban. Itt az intézményben van sok nagyon fontos dolog a levéltárokban, nem csak a dokumentumok, amit Wiesenthal készített, amikor itt dolgozott, de van is túlélők, holokauszt túlélők emlékezei is, és interjúk is. Ez nagyon fontos téma, azt, hogy mit történt Magyarországon. Amikor gondolkodjunk a magyar holokausztról, normálisan azt gondolkodjuk, hogy volt a német megszállás, és hogy volt a Horthy kormányzott. És azt hiszem, az is fontos megnézni, de az is fontos látni, hogy volt ez az összekapcsolás a németek és a magyarok között. És ezért kutatom ezt az SS katonák és a magyar kormányzat, és hogy ők hogyan állták össze, és igen. Meg lehet látni, hogy mit tudunk tanulni ez a történelmről, és ez a történetről, és hogy milyen életünk akarunk élni most.
2: Szerintem az nagyon fontos Barnabás kutatásában is, hogy ugye a magyar emlékezetpolitika az lényegében a szabadságtéri szobornak a felállításával, amit soha nem avattak föl, azzal végül is megerősítette azt az elbeszélést, hogy a Magyarországon csak azért történt ez a sok szörnyűség, ami történt, mert megszállták a németek. Tehát, hogy ez a fajta áldozati pozíció, ez nagyon erősen benne van az emlékezetpolitikában, és ezért nagyon fontos a Barnabás kutatása, ahol tényleg egészen mikroszinten látjuk azt, hogy ez a pár tucat SS katona, aki megjön az Eichmannnal, az nem lett volna képes ezt a deportálást ebben a tempóban végrehajtani. Nem állítjuk azt, hogy nem születtek erről alapvető fontos munkák, mert közben a történettudomány természetesen dolgozik, és írja a maga nagyon stabil, megbízható könyveit és tanulmányait. Itt inkább az a probléma, hogy a múzeum szintjén, tehát ha most a terrorházát vesszük, vagy a Holokauszt Dokumentációs Központ alullátogatottsága miatt, ez a tudás, ez nagyon nehezen kerül be a harmadik nemzedék, negyedik nemzedék mindennapi tudásába, tehát ezért fontosak ezek a kutatások, mert akkor ezen keresztül más nézőpontból újra lehet gondolni az egészet, hogy mi a magyar felelősség.
0: A kutatás hosszú éjszakáján sok fiatal látogatóval is találkozunk. Vajon mennyit tud, és miért is érdekli ezt az immár harmadik generációt, a holokauszt?
2: Régebben ezt mérték évente, vagy két évente nagy közvéleménykutatásokban. Most egy ideje már nincsen. Amit én látok, az egyrészt az, hogy van rá egy... Tehát nagyon kicsi a tudás most, tehát nagyon keveset tudnak a mai fiatalok, de ez nem jelenti azt, hogy nem szeretnének többet tudni. És bizonyos szempontból a harmadik nemzedéknek egy kicsit könnyebb, ezt mondtam az elején. Tehát ugye a második nemzedéknél valamilyen módon még volt egy közvetlen felelősség a szülők tetteiért, meg a szülők tragédiájáért is. Tehát amikor arról beszélek, hogy holokauszt túlélők gyerekei, azok nagyon súlyos traumákat hordoztak, amiket a szülők adtak át neki. Nekik a harmadik generációban is megfigyelhetőek ezek a fajta traumák még, de van egyfajta nyitottság, és van visszafele is egy nyitottság, tehát a még élő első generáció már elég kevesen vannak, ugye. Az unoka a generációval könnyebben meg tudja osztani a történeteit, mint a saját gyerekeivel. Tehát ebben az értelemben van egy nagyon érdekes dinamika, hogy most a harmadik generáció valahogy sokkal érzékenyebb, tehát nem tud többet, sőt, kevesebbet tud, de sokkal érzékenyebb a témára, és ezt ki kell használni szerintem a pedagógusoknak, tehát most itt a mi kis egyetemi kutatásaink meg oktatásaink nem fognak fordulatot hozni egy emlékezetpolitikában, de ha ez be tud kerülni a gimnáziumi általános iskolai oktatásba, más módon, mint ahogy eddig benne volt, akkor azt gondolom, hogy a fogadókészség a társadalomban ott van, hogy ezt megismerje, kellenek hozzá jó tananyagok.
0: Hogy mennyire fontos szerepet játszhat az oktatás, ezt Bálint Barnabás példája is bizonyítja, aki egy angliai iskolában került közel a témához, mely azóta sem engedi el.
3: Amikor iskolában voltam, az egyik tanárom minden évben a holokauszt emléknapnak csinált egy nagy kiállítás, és abban részt vettem, segítettem, és azután részt vettem egy angol programban a holokauszt emléknapnak. Találkoztam holokauszt túlélőkvel, beszéltem velek, és azután, amikor bementem egyetemre, azt találtam, hogy ez a tapasztalatom, ami volt ez az emléknapon, lehetettem többet csinálni, többet kutatni egy akademikus helyben. Majdnem mindenhol mentem, Izraelben kutatni, Washington DC-ben is, és ez a kutatás, ez egy nemzetközi dolog, és az is nagyon, nagyon jó, hogy be lehet látogatni más helyen, és beszélni más kutatókkal, igen.
0: A kutatás hosszú éjszakájának gazdag programja itt a Wiesenthal Intézetben is nem csak betekintést adott a tudomány világába, hanem sok fiatal számára személyes találkozást is jelentett a kutatás mindennapjaival. Könnyen lehet, hogy éppen egy ilyen este ad kedvet a következő generációnak ahhoz, hogy egyszer maga is a felfedezés útjára lépjen.

0: Önök továbbra is a Magyar Magazint hallgatják a Rádió Burgenlandon. A magyar dalok után folytassuk most adásunkat a könyvek és a tudomány világában. Nemrég mutatták be Őriszigeten a gróf erdődi féle iparművek és a vasvörösvári uradalom a 19.-20. Században című könyvet, amelyet az Umiz és Kelemen László gondozásában adtak ki, Karl Kraus helyi hobbi történész munkájában. Arról, hogy milyen témákat és pontokat érint az új kétnyelvű tudományos mű, arról Kelemen Lászlót kérdeztem.
1: A gróf erdődi féle iparművek RT és a vasvörösvári uradalom a 19.-20. Században második kötete jelent meg, ez folytatása az első résznek, és a 20. század első három évtizedében mutatja be a erdődi iparművekhez tartozó egységek fejlődését. Ugye ők voltak az első áramszolgáltatók a környékünkön, voltak nagy tervek aztán, a 20-as években ezt az áramszolgáltatást kiterjeszteni, nem csak a Pinka folyón, hanem a Lapincson is. Voltak aztán nagyobb tervek máshol is erőműveket építeni. Sajnos a gazdasági helyzet tükre lett az, hogy ez nem következhetett így be. De próbáltuk aztán ilyen okokozati összefüggéseket is keresni. Az is közbehatott, hogy Burgenland levált Magyarországtól. Ugye megszűntek a természetes útvonalak, megszűntek a kapcsolatok is, nem voltak úgy lehetségesek. Gróf Erdődi Tamás a Lajtabánságban történő részvétele véget nem is utazhatott be Ausztriába, kivéve tűzoltó parancsnok volt, aztán a kőszegi tűzoltósággal mégis aztán beengedték, hogyha gond volt, akkor bejöhetett. Ez egy ilyen érdekes kis melléklet. De ugye nem csak ezzel foglalkoztak, ők, nekik volt erdőgazdaságuk, mezőgazdaságuk is volt, mezőgazdaságot fejlesztették, öntöző rendszert is csináltak. Malomipar volt az az ág, ami mind a végig aztán sikeres volt, eredményes volt. Az Emilien Mühl németül, ugye Emilia Malom magyarul, volt az az egész régióban legnagyobb malom, és még ugye Horvátországból is kaptak alapanyagot. Nagy teljesítményű mű volt ez. Ugye Erdődi nevük kötődik a vasútvonalhoz is, ami ugye Szombathely Pinkafő volt, és aztán ugye ezt megszüntették, de úgy, ahogy most is a zárófuvarozásra használták ők ezt elsődlegesen. Gyakorlatilag a könyv tükre a 20-as, 30-as évek általános gazdasági és társadalmi helyzetének. Ugye mind Erdődi Tamás, mint testvére, igen, korán haltak meg, testvére 30 néhány éves korában, meg úgy 40 néhány éves. Sok-sok részlet áll a könyvben. Aztán a második világháború utáni fejlődésről is, és aztán az hogyan ment aztán át az osztrák gazdaság vérkeringésébe. Aztán ezen túl még a önmagáról, a kastélyról is van szó benne, hogy hogyan változott ott a tulajdonosi struktúra, hogy ismerik, volt egy tűz, amely megsemmisített sok mindent, aztán ugye, ahogy eladósodtak az erdődiek, megkapta egy bank, a banktól aztán megvette egy művész, a művész is eladósodott, tehát őnek is el kellett adni, és végezményben aztán ugye tartományi lett, és most magántulajdonban van ismét a kastély.

0: Nincs szinte olyan település Burgenlandban, ahol május 1-e közelettével ne állítanának májusfát. A tavasz és a közösség összetartozásának jelképe ma is élő hagyomány, amelyet általában a helyi egyesületek tartanak életben. Őri szigeten idén is az önkéntes tűzoltóság vállalta a szervezést, ahol a tapasztalt tagok mellett számos fiatal tűzoltó is örömmel kapcsolódott be az előkészületekbe. Hogy miként zajlott a közös munka, és miért fontos ma is ez a szokás, kolléganőm Weber Katalin riportjából kiderül.
1: Nagy ünnepre készül a kis falu. Az alig 300 lelkes Őri szigeten a májusfa állítás az összetartozás jelképe is, a hagyomány különösen fontos közösségi esemény. Érkezésünkkor már nagy a készülődés a falu központjában, egy óriási fát hoztak az erdőből a helyi tűzoltók. A legfiatalabbak is kivehetik részüket a munkából, ők masnizzák fel a fát, és mivel a legtöbb ifjúsági tűzoltó lány, különösen szép lesz a fa díszítése. Anna-Léna és Antónia fiatal koruk ellenére már évek óta önkéntes tűzoltók.
2: Azért tetszik, mert csoportban együtt sokat lehet csinálni, és hogy a régi barátaimmal vagyok.
1: Mit szeretsz a legjobban csinálni?
2: Legjobban szeretnék ilyen csoporti feladatokat csinálni, úgyhogy hogy a tüzet oltjuk, meg még ilyen más dolgokat is csinálunk. Igen.
1: Szerinted ez miért fontos, hogy a falu így összetartson?
2: Mert aztán mindenki összetart, és mindenki együtt tud mindenkinek segíteni.
3: Also ich bin, seitdem ich 6 Jahre alt bin bei der Feuerwehr und ich mach's, weil es gefällt mir jetzt ja, dass ich anderen Leuten dann, wenn ich erwachsen bin, helfen kann. Und mir gefällt's auch, wenn man mehr über das Feuern so lernt. Mir gefällt vom Lernen bis zum, dass man das auch wirklich ausprobiert, eigentlich alles. Also wir waren dieses Jahr auch beim Wissenstest in Holzschlag. Dort waren wir in der Volksschule und das hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben dort vieles gelernt.
1: Az Őri-szigeti önkéntes tűzoltóság idén különleges évfordulóra készül, fennállásuk 120. jubileumát ünneplik. Az egyesület 1906-ban alakult, és azóta is meghatározó szerepet tölt be a falu életében. Az elmúlt években jelentős változások is történtek, megjelentek az első női tagok, majd a legfiatalabb generáció is csatlakozott, így ma már valóban minden korosztály képviselteti magát. Mira Talasz az egyik első női tag volt.
4: Igen, 15 éve ezelőtt a sógornőmmel az első nők voltunk, ami itt Őri-szigeten a tűzoltóksághoz csatlakoztunk. Ja, most már normális, az egész család a tűzoltóságnál van, és ja, itt ez olyan gemeinsame Sache nálunk, hogy a tűzoltósághoz megyünk. Más embereknek lehet segíteni. Ha van árvíz, ha van tűz, ha van valamilyen baj a faluban, akkor összesegítünk, és ja, itt vagyunk.
1: Szonya Talasz ma már az ifjúsági munkát vezeti, 13 ifjú, illetve gyermek önkéntessel két hetente tartanak foglalkozásokat.
5: Also ich habe damit angefangen 2022 eigentlich und mache es bis heute noch gerne. Es ist eine super Truppe. Jetzt sind es aktuell 13, 8 Jugendliche und 5 Kids. Vielleicht kann ich das noch erklären, was das ist. Also die Kids-Mitgliedschaft bei der Feuerwehr ist zwischen 6 und 10 Jahren. Da machen wir eher so spielerisch, basteln, solche Geschichten. Und dann haben wir die Jugendlichen, die sind von 10 bis 16 Jahren und die bereiten wir auf den Aktivdienst in der Feuerwehr vor. Jugendstunde und Jugendübung, das ist alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen eine Stunde. Ihr habt da ein super Team an Leuten, das mache ich natürlich nicht alleine. Da helfen mir immer wieder Leute von der Feuerwehr mit, die sich selbst auch gut auskennen, denen die Jugendarbeit auch am Herzen liegt. Und da bin ich auch sehr froh und stolz drauf. Für die Ortschaft selber ist es wichtig, dass man, vor allem weil es kein Wirtshaus mehr gibt, dass man einen Platz hat, wo man sich treffen kann. Und wir treffen uns natürlich auch gerne und geben der Bevölkerung etwas zurück.
1: A fiatalok és gyerekek számára fontos a közösség is, de komolyan veszik a felkészülést is, mint Luca, Paulina, Lara és Anna-Léna.
6: Csoportban dolgozunk, meg sokat játszunk csoportban, meg színezünk csoportban.
7: És miket tanultál te már itt?
6: tüzeket oltani, meg a autókról.
7: És szerinted miért jó, hogy itt van helyben egy tűzoltóság?
6: Hogy tudjanak segíteni, meg ha van itt a közelben egy tűz, akkor ne kelljen olyan sokat menniük az autóval.
8: Ich bin, seit ich 6 Jahre alt bin hier und ich würde gerne etwas über die Feuerwehr lernen. Ja, und hier ist super und ja.
9: Also ich bin, seit ich 9 bin, dabei bei der Feuerwehr und hauptsächlich bin ich dabei wegen einer Freundin, der Annalena. Ja, sie hat mich überredet und dann habe ich Lust bekommen und so. Ja, es ist halt sehr super, weil es ist sehr interessant, alle Themen. Interessanter als die Schule auf jeden Fall.
10: Also ich bin jetzt im Sommer dann 5 Jahre dabei. Und ich mache das eben gern, weil man eben lernt, wie man dann den Menschen helfen kann. Sind eigentlich so gut wie alle Freundinnen vom Dorf dabei. Ja, eben, dass die Menschen zusammenkommen und miteinander reden. Und vor allem die Feuerwehr ist auch wichtig, weil auch in kleinen Dörfern kann was passieren. Und es ist immer gut, wenn wer da ist.
1: Az egyik legkisebb tűzoltó a 6 éves Joris, akinek már nagy tervei vannak. A nagy tűzoltó autót szeretné majd egyszer vezetni.
6: Weil ich dann Feuer löschen kann und einfach, weil ich die Feuerwehrautos sehe und weil wir einfach so viel lernen. Ich möchte ein Feuerwehrauto fahren.
1: A közösségi életközpontja a nemrég felújított tűzoltóház. Itt a tűzoltó szertár ma önkiszolgáló büfévé alakul át, sül a kolbász, a grillkotlet, a fiatalok pedig a süteményes asztalt dekorálják sok-sok finomsággal. A csapat jelenleg mintegy 20 aktív főből áll, 3 nyugdíjas tartalékossal és az utánpótlással kiegészülve. Talasz Markó parancsnok büszke a csapatára és az elért eredményekre. 2011 óta vezeti az önkénteseket.
11: Egyik oldal, hogy májosfát kivágni tűzoltó eszközökkel, az egy jó gyakorlás, lehet sokat tanulni, és a másik oldalon azt kell mondani, hogy a büdzsére is vigyázni kell, mert csak a hivatalos pénzekkel, amit a községtől kapunk, az nem lesz elég, és azért csinálunk egy frissopmut, és azt a májusfá felállítást, és az a pénzzel tudunk kocsi, szervizt, vagy új eszközök megvenni. Folyamatosan gyűjteni kell. A nagy tűzoltó autónk az már 21 éves, nem sok idő utána is kell a pótlással foglalkozni, az is egy több száz ezeres dolog, euró dolog lesz, és én gondolom folyamatosan nincsen olyan nagy május fa felállítás, ahol olyan sok pénzet tudunk gyűjteni, hogy minden ötödik év utána új autót veszünk, hanem úgy, mint a mókus kell dolgozni. Sokszor kis pénz összegek félretenni, és akkor majd 25 év utána lehet új nagy tűzoltókocsit venni, vagy őszintén, mik az új tűzoltófáz megnyitással már kezdtünk gyűjteni a tűzoltóság felújításra, ami remélem, hogy 30 vagy 35 év utána lesz. Folyamatosan kell valamire gyűjteni. De én úgy látom, hogy ilyen bulik, ahol főleg nekünk kell dolgozni, főzni, grillezni, az inkább egy kihívás és nagy feladat és stressz, de amellett is sokat figyelünk arra, hogy a pajtársaság is összetartozik.
12: Ma mindenki segít, a fiatalok is, felnőttek is?
11: Igen, nagyon fontos. A 6 éves gyerekektől a most már 78 éves nyugdíjasig mindenki kint volt az erdőben, és egy nagy csoporttal megoldottunk azt a kihívást is. Na, első pont az biztos az, hogy az ifjúsági főnökünk, a Jugendleiterin, az a feleségem, egy hölgy, és én úgy látom, hogy nagyon, nagyon sok szívvel csinálja azt a munkát, és az működik. A gyerekek éreznek, hogy az nem csak valamilyen marketing, hanem tényleg sok, sok energiával, sok kreativitással csinálnak, és egyébként nagyon örülök, hogy ilyen sok lányok is vannak. Azt nagyon tetszik nekem az a trend. Örülök mindenkiről, aki jön segíteni és jó munkát csinálni.
12: Milyen kihívások elé néztek mégis a jövőben, vagy egyáltalán ezt fenntartani, ami így van, már az is magában egy feladat?
11: Én gondolom, az a feladat, az egy folyamatos feladat. Mert az, aki valamikor 70. szülinappal nyugdíjba megy, hivatalosan tűzoltóság nyugdíjba megy, ők pótolni kell folyamatosan. És az, aki most fiatal és az ifjúságban van, az egy pár év utána, aktív ember lesz. És a másik kihívás az, hogy folyamatosan gyakorolni kell. Azt, amit nem szorgalmasan megtanulsz, és folyamatosan gyakorolsz, az eltűnik. És az a legrosszabb eset, ha valamilyen riasztás van, és nem tudunk, hogy mit kell pontosan csinálni. És azt folyamatosan csinálni a normális munka mellett, a normális privát élet mellett, az idő szempontból az egy nagy kihívás.
1: A májusfa állításnál vendégségbe érkezik a falu apraja nagyja, lassan megtelnek az asztalok, szól a zene, idősek, fiatalok élvezik az együttlétet.
13: Kis faluba, persze ez legjobb, nem? Ha össze tudunk tartani, barátságos mindenkihez, az a jó, ja.
14: Ez jó. Jó, hogy vannak ünnepségek, mert nincsen kocsma, azon nem lehet sehova sem menni, úgyhogy tűzoltóknál mindig van valami. Itt szigetén van összetartás.
15: Mire én emlékszek, mindig volt. Mindig lett májusfa állítva. Előbb még a lovakkal húzották be az erdőről. Előbb a legények csinálták, a fiatalság, nem? Hát most még a tűzoltók csinálnák, nem? Nagyszerű.
1: A falu elöljárója, Pati René is nagyra értékeli, hogy az önkénteseknek köszönhetően élő a falu közössége.
16: Szép, hogy a tűzoltóság megcsinálja, és az jelenti is az összetartás a tűzoltóságnál, és sokan jönnek mindig hozzanézni. A tűzoltó parancs is nagyon jó csinálja ezt a fiatal gyerekeknek, gyerekeknek és az egész tűzoltóságnak szépen megcsinál minden évben. És szép, hogy összejönnek mindig a népek, és a örömöst eljött jönni mindig ide. Ja.
1: A májusfa hagyománya az egyik legszebb régi népszokások egyike, melyel elsősorban a természet megújulását, virágba borulását köszöntik a húsvét utáni időszakban. Itt a májusfa nem csupán egy feldíszített törzs, hanem a közösség jelképe is. Egy hagyomány, mely évről évre erőt ad a falunak, és biztosítja, hogy az összetartás generációkon át megmaradjon.
17: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.

Kedves hallgatóink, Magyar Magazin adásunk már a végéhez közeledik. Kollégáim nevében szeretném megköszönni figyelmüket. Ne feledjék, friss híreinket és további műsorainkat megtalálják a magyarok.orf.at oldalon, valamint a mai riportokat is az ORF Soundon podcast formájában. Az előző szűk egy órában Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok!